FM 96.4 Beast FM.

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil dance on set.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bina Biszki Csend.

0: 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektintartalommal rendelkeznek az itt található

fontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és eltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újra felhasználható alakba való visszaalakulását segíti.
Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda a túlzott szedése a C-vitaminnak, az arra

hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. Okay, 96.4 Bass FM.
4: 50%.
5: Ja, beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a saktábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentet.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztainek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületekké alakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz, gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
1: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, folytatódik a hosszú hétvége második napja, a vasárnap, amivel nyitom a kört, Aziária Dash, érkezik a Habibi, mindenkinek szuper reggelt, indul.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, két hazai előadó kapcsolódással fogunk tovább menni. Nagyon jó kis dalokat tudnak ők együtt írni, meglátjuk, hogy még mik következnek. Az egyik legnépszerűbben megyünk tovább, Pifu, Marics Peti, érkezik a Spindler. Itt a 96 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban, vasárnap reggel is.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a texasi rap fenegyerek, Travis Scott és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két chárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listája, mind a kettő helyen első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-i Beast FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentő helikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, hanem fogadták őket. A lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi észak-keleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcshőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő, több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, nagyon szuper vasárnapot és kellemes pihenést mindenkinek. Száguldunk tovább egy szerelmi vallomással egy ifjú hazai előadótól, aki a nyáron tölti a 26. életévét. Ő nem más, mint Gödöllői Emmanuel, de itthon csak úgy ismerjük, hogy Manuel, jön a Need You Puha, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: miközben mindenki csak aladott.
1: 9-4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: I see that, people.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon kellemes hétvégét és jó pihenést. Megyünk tovább egy hazai csapattal és egy szóló előadóval. BSV és Bielex közösen fog érkezni, mindketten azért turnézni is fognak, ha úgy van. Jön a Lidocaine, itt a 96.7 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Beats FM-en. Na, ezt csekkoljátok le. We could go

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Csökkenhet a politikusok fizetése, dohánymaffiát számolt fel az adóhatóság, fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb összegű támogatást kaphatnak. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter azt is elmondta, idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és folytatják az uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését, és átalakítanák a többi között a végrehajtási rendszert is. Nemzetközi dohánycsempész hálózatot számolt fel az adóhatóság. A nagyszabású akcióban a pénzügyőrök egyszerre csaptak le egy szállítmányra Baranyában és egy titkos dohánygyárra Fejérvár megyében. Az Index cikke szerint a hatóságok több mint 5 tonna illegális dohányt foglaltak le. Ennek értéke csak nem 420 millió forint. Az elkövetők katonai elzavarót és aggregátorokat is használtak, hogy elrejtsék az illegális gyártást. 6 külföldi gyanúsítottat vettek őrizetbe. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, míg a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket. A kutyákat is csak pórázva vezessük az erdőben.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, az édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszag.
2: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: going where?
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál RP, érkezik Juhász Marci, vagyis Jude Law és Sötét című dala. Itt a 96 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban vasárnap is.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkívül.

90 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy nem szerintelen album címmel ellátó dal, Hall of Fame, és jön Polo G-től a Rapstar, amely 8-szoros platinát ért el eddig.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 BSFM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack-ba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
3: Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Még nem ért véget az influenza szezon. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
4: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság. Nagyon sok holtág mesterséges vízpótlását is megkezdték a vízügyi igazgatóságok szakemberei, folyamatosan együttműködnek a civil vízőrzőkkel.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprémen, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából. Az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, közölte Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. Hangsúlyozta, továbbra is érvényesül a szennyező fizetelv, vagyis a felelősöknek kell állniuk az ártalmatlanítás és a helyreállítás költségeit. Közben hétfőn megkezdi munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B, egy picit lassulunk, ilyen egy klasszikus a 2024-es GNX albumról, Kendrick Lamar, SZA kombója és a Latter itt a Base-en.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő világsláger konkrétan egy szigorúan őrzött börtönben írta meg Darren O'Brien, vagyis Snow 1992-ben, ahogy gyilkossági váddal ül, de végül felmentették. A dal viszont világkassza és világsiker lett. Jön Snow, Informer, itt a 96.7 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Nyomoznak a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Újra lesz országos egészségbiztosítási pénztár. Szokás volt pünköst kora cucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben hidrogén robbant be. A MOL és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz az intézmény neve, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, hogy az új OEP nem egyszerű kivizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosítóként működik majd. Az intézmény vezetésére pedig Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel. Példás helytállást tanúsított egy középiskolás önkéntes tűzoltó. Az országos mentőszolgálat számolt be arról, hogy a 17 éves Konrád éppen az iskolából tartott hazafelé, amikor meglátott egy balesetet és azonnal első segélyt nyújtott egy sérült gyereknek. A mentők kiérkezéséig ellátta és nyugtatta a kisfiút, a helyszínre érkező szakemberek pedig megdicsérték lélek jelenlétéért és felkészültségéért. Korát családjában több generáció óta vannak tűzoltók, ő maga pedig már 5 éves kora óta rajong ezért a hivatásért. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónak Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, ha nem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétvégét és szép vasárnapot mindenkinek. Elmegyünk zümmögni, meg mézet gyűjteni, aki ebbe az úti kalauzunk, Dash, érkezik a Winnie Pooh, itt a 96.4 Bass FM.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Ami a szakmában fontos, többek között MTV Video Music Awards 2025-ben az év videó jelölés, az év dala jelölés és a legjobb R&B dal jelölés, ezek csak jelölések maradtak. Általában mindenhol tripla-dupla, sokszoros platina is gyémánt. Jön a kanadai The Weeknd, Playboi Cartivel kiegészülve, és a Timeless. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: A következő dal pusztulatba rakta nagyon sok ideig a szakmát. Tényleg már a 20 millió feletti ligában játszanak ők ketten, Desi és Young Fly, és érkezik a nyári alkotásuk, amely nyilván minden nyáron jó, de amúgy a hét minden napjára is tökéletesen alkalmazható, mert jó kedvet csinál. Érkezik az ő közösük, az Oh Mama. Itt a 96.4 Beast.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Több strand is kinyitott a hosszú hétvégére. A Balatonnál pihennek a legtöbben. Fontos figyelmeztetés a kirándulóknak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb strandok nyitottak ki a hosszú hétvégére. Gyulán, Sárváron, Harkányban, Mogyoródon, Siklóson és Nyíregyházán is mostantól lehet használni a fürdők kültéri medencéit. A következő hetekben pedig az ország valamennyi strandja várja majd a pancsolókat. Sok helyen a nyári szünet kezdetével nyitnak majd ki, és sok helyen addigra fejezik be a felújítási munkálatokat. Új államtitkárt és miniszteri biztost jelentett be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt értem, a közoktatásért Kókainé Lányi Marietta felel államtitkárként, mi a közoktatási tartalomfejlesztésért Csapodi Csaba miniszteri biztosként dolgozik majd. A miniszter szerint mindketten több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepük lesz az oktatás megújításában. Lannert Judit úgy fogalmazott, az a cél, hogy a magyar közoktatásban ismét a gyerekek és a pedagógusok kerüljenek a középpontba. A Balatonnál pihennek a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégén, legalábbis ez derül ki az egyik szállásfoglaló portál adataiból. Eszerint Siófokra utaznak a legtöbben, ezt követi Szeged és Gyula. A legnépszerűbb úti célok között Eger, Pécs, Balatonfüred, Hajdúszoboszló és Hévíz is szerepel. A kisgyerekekkel utazó körében pedig Nyíregyháza végzett az élen. A legtöbben két éjszakát töltenek a városokban, és átlagosan 70 ezer forintot fizetnek a szállásért. Ne zavarjuk az erdei állatokat, erre figyelmeztette a kirándulókat az Országos Vadászkamara. Földvári Attila szóvivő rádiónknak elmondta, a következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor vidákat, vadmalacokat látunk, de arra kérnek mindenkit, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, és a kutyákat is csak pórázon vezessük az erdőben.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe és megpróbálnak elrejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik. A helyzet az, hogy ezeknek az állatoknak ilyenkor megpecsételik a sorsát, hiszen miután kiderül, hogy igazából semmi baja, már nem lehet visszavinni, édesanyja nem fogja gondozni, rajta lesz az emberszad.
1: Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes pihenést és szép nyugvés hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, érkezik az extrém külsejű alakváltó Doja Cat, és az egyik csúcsdala Agora Hills, itt a Bass FM-en.

a legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Marad a napsütés, akár 33 fok is lehet. Enyhült némileg az aszály az esők hatására. Életnyomaira bukkantak egy ősi kráterben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. A lehullott csapadék szinte teljes egészében beszivárgott az aszályos talajba. A következő időszakban a vízkészletek szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi. A visszatartott vízmennyiségét már 10 millió köbméterrel növelték, mondta el rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Bájárné Matusovics Andrá döntését elfogadta az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az új vezető személyéről már döntés született, kinevezése még ebben a hónapban megtörténhet. Az új főigazgató egyik legfontosabb feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. A miniszter szerint az átadás átvétel szakmai és korrekt módon zajlik majd. Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten mintegy 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főként gyerekek és fiatal felnőttek. A legtöbb beteget Budapesten, valamint Békés és Fejérvár megyében regisztrálták, míg Veszprémen, Bács-Kiskun és Zalavár megyében volt a legalacsonyabb a megbetegedések száma. Földön kívüli anyag nyomaira bukkantak tudósok egy ősi dél-koreai becsapódási kráterben. A kutatók szerint a kráter egykor forró ásványokban gazdag túl lehetett, amely kedvező környezetet biztosított az élet kialakulásához. A kőzetekben olyan nyomokat is találtak, amelyek földön kívüli eredetre utalhatnak. A tudósok úgy vélik, az aszteroida becsapódások nem csak pusztítást okozhattak a Földön, hanem szerepet játszhattak az első életformák kialakulásában is. Ma sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkül, a délutáni csúcs hőmérséklet pedig 25 és 31 fok között alakul. Holnap is marad a nyárias idő több órás napsütéssel és gomoly felhőkkel. Főként a középső tájakon fordulhat elő egy-egy zápor. A csúcs hőmérséklet 26 és 32 fok között várható. Kedden túlnyomóan derült, napos, száraz idő ígérkezik, délután már 28 és 33 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM. Are you dealing with the body of glass? Are you dealing with the body of glass?

Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper vasárnapot. A mikrofonnál Erpi, jön egy magyar hármas, egy erős nézettséggel, Majka, Curtis, BLR, belehalok itt a kedvenc rádiótokban.

Érkezik egy nagyon guszta vizuállal ellátott videóklip és egy nagyon jó hangzás. Dash, Strawberry, itt a 96.1 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább ismételten új vonalon és hazai vizeken. Ja, Manuel, Need You, puha vasárnap is a 96 Ibiza FM-en.

0: to the check. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 97 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper napot kívánok. Jön egy klasszik, Kanye West, Jamie Foxx, Gold Digger. Én már ezzel a párossal búcsúzom, holnap is várok mindenkit. További jó hétvégét, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
2: Ősszel érkezhet támogatás a nyugdíjasoknak. Helyreállították a vasúti pályát Gyománál. Szokás volt pünkös koracucorkázás is. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már ősszel érkezhet a nyugdíjasoknak szánt szépkártyás támogatás, erről Magyar Péter beszélt az RTL-nek. A miniszterelnök szerint a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene, a kisebb ellátásból élők magasabb összeget kaphatnának. A kormány emellett 100 000 forintos iskola kezdési támogatást tervez a rászoruló családoknak. Magyar Péter arról is beszélt, hogy idén nagyjából 2%-os gazdasági növekedéssel számolnak, miközben folytatódnak az uniós forrásokról szóló tárgyalások. Hozzátette, csökkentenék a politikusok fizetését és költségkereteit, felülvizsgálnák a diplomaútlevelek rendszerét, valamint átalakítanák a végrehajtási és közjegyzői rendszert is. Augusztus 20-ára pedig teljes képet ígért az ország pénzügyi helyzetéről. Újra mindkét vágányon járnak a vonatok Gyománál, a múlt héten siklott ki ott a Budapestről Lökösházára tartó Békés Intercity. A balesetben két utas sérült meg, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba. A MÁV korábban közölte, a szerelvénye megengedettnél nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. A szakemberek mintegy 360 méteren építették újjá a pályát, több száz betonaljat és sérült sínt is kicseréltek. Nyomoz a rendőrség a tiszaújvárosi múlüzemben történt robbanás ügyében. A balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás az Olefin egy üzem újraindítása közben történt, amikor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A múl és a hatóságok közösen vizsgálják, hogy emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta a tragédiát. A legismertebb pünkösdi néphagyományok közé tartozik a pünkösdi király és királyné választás, de sok helyen úgynevezett cucorkázást is tartottak. Ilyenkor énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere. Ám voltak, hanem fogadták őket, a lányok legugoltak, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Ma igazi nyári időre készülhetünk, sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül. Az északi északkeleti szél több felé megélénkülhet, délutára 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos meleg idő, időnként gomoly felhőkkel. Egy-egy futózápor főként a középső ország részben fordulhat elő. Az előrejelzések szerint kedden tovább erősödik a felmelegedés, túlnyomóan derült, száraz idő várható, helyenként már 33 fok körüli csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd Notorious B.I.G. 54. születésnapját, ami egyben a Bass Ride születésnapja is, ugyanis éppen 4 évvel ezelőtt hallhattátok az első adást. Az ülinapozás mellett belefülelhettek majd a Redman épp 25 éves albumába, ajánlok nektek koncerteket, jön majd Stormzy, Ice Cube és Leon Thomas is a következő 2 órában. Az első dal azonban akár csak egy jó Funkmaster Flex mixtépen egy remek R&B rap együttműködés lesz, méghozzá a napokban új albummal visszatért Mayától és Jay-Z-től. Mayát még a Ghetto Superstar-ral ismerte meg a világ, most pedig Retrospect címmel hozott nekünk egy remek klasszikus R&B albumot, amin Too Short-ot, Snoop Dogg-ot és kisebb meglepetésre még 21 Savage-et is hallatjuk. Most azonban, ahogy ígértem, Jay-Z-vel jönnek közösen ez a Best of Me Part 2 itt a 96.4 Bass FM-en.
1: I'm focused, man. Tell Stout to holler at me, man. Young Hope, you heard?

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B csütörtökön ünnepelte volna 54. születésnapját a valaha élt egyik, hanem a legnagyobb rap előadó maga, a legenda, The Notorious B.I.G. Mindössze 24 éves volt, amikor Los Angelesben 1997 tavaszán halálos lövések érték. Ezt a történetet azt gondolom, hogy mindenki ismeri, de talán a 90-es évek végén még a legnagyobb rajongói sem gondolták volna, hogy majdnem 30 évvel később a világ túlfelén is rengeteg tizenéves hordja majd a pólóján Biggie arcát, és hallgatja az olyan örök klasszikusait, mint a Juicy, a Big Papa, vagy éppen a Hypnotize. Nagyon boldog égi születésnapot Biggie Smallsnak, most DJ Premierrel kopogtatnak be közösen az ajtónkon. Ez a Kick in the Door, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Bass FM.
2: Bass FM.

El ezen a tavaszon 7 világsztárok pesti koncertje nélkül óriási szerencsénkre tegyük hozzá. Redman és Sean Paul után jövő héten Exhibit érkezik újra Magyarországra, ha már néhány éve még a születésnapját is nálunk ünnepelte. A Liquid Crew legendája élő zenekara élén 2 koncertet is ad majd, az elsőt szerdán a Barba Negrában, a másodikat pedig Pécsen a Káptalan kertben. Nyugati parti rap rajongóknak ez a buli alap, akár csak azoknak, akik mondjuk már az At the Speed of Life album és a Paparazzi óta követik a mester karrierjét. A folytatásban 4 doggal érkezik együtt, jön a Multiply itt a 96.4 Bass FM-en, amit néhány nap múlva biztosan élőben is lehet majd hallani.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, június 11-ig és tartol a labdarúgó világbajnokság, aminek ebben az évben az USA, Mexikó és Kanada ad majd otthont. Az amerikai nyitó eseményen fellép majd Future, de az old school rajongók számára van egy érdekes másik vonatkozása is a 2026-os foci VB-nek. Készítettek ugyanis nemrég egy reklámot a világbajnoksághoz, Timothy Chalamet főszereplésével, azt hiszem, hogy ez már sokat elárul a videó minőségéről, és amiben az olyan aktuális ikonok mellett, mint mondjuk Lamine Yamal, látható Zidane és Del Piero is, sőt a visszaemlékezés résznél egy Busta Rhymes klasszikus is hallható, kisebb meglepetésre a Wuha Got You All in Check. Hát azt hiszem, hogy a készítőknek remek zenei ízlése volt. A folytatásban érkezik Busta Rhymes a saját válogatottjával, igaz, hogy ők nem fociznak, hanem kosaraznak, jön vele B-Real, Coolio, LL Cool J és Method Man, ez a Hit 'Em High, itt a 96.4 Bass FM.
1: Greeting Earthlings, we have now taken over your radio.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd DMX, 50 Cent, Redman és A$AP Rocky is. Ez továbbra is a B-Side negyedik szülinapi adása, a mikrofon mögött DJ Venom. A folytatásban pedig a francia Rilez érkezik, aki jövő vasárnap visszatér Budapestre. Övé volt a tavalyi Sziget egyik legjobb koncertje, arra is képes volt kb. Egy hónapja, hogy egyetlen dallal egy órán át táncoltasson egy klubnyi embert a fővárosban, bizony. 24 órán át folyamatosan piros festékbe mártotta korábban a kezét, hogy az új albumának az összes borítóján a saját tenyér lenyomata szerepeljen, szóval emberünk gyakorlatilag bármire képes, ez pedig 31-én a Parkban szerintem egy remek koncerttel bizonyítja majd. Jön tőle most a Thank God, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 25 éves lett a napokban a funk Dr. Redman Malpractice című lemeze. A Let's Get Dirty című klub himnusszal robbant be az arcunkba, ami annyira jól sikerült, hogy még Christina Aguilera is elkészítette belőle a saját változatát, természetesen Redmannel közösen. A második siker róla pedig legalább ennyire váratlan volt, az angol drum and bass producerrel Adam F-fel közös Smash Something volt az ugyanis, ami a budapesti Redman koncert nyitódala is volt egyben a múlt héten. Egyedül a borító nem sikerült túl fényesen, mondjuk a korábbi zseniális borítókhoz képest, elég csak a Muddy Waters-re vagy a There is a Dark Side című Redman lemezekre gondolni. Boldog 25. születésnapot a Malpractice albumnak, ennek a keleti parti klasszikusnak, jön is róla az emlegetett Let's Get Dirty, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, a Beastie Boys legendája Mike D szóló turnéra érkezik Európába. Egészen pontosan a fiai zenekarával játszik majd új dalokat és Beastie klasszikusokat egyaránt 9 állomáson át, Párizstól Londonig. Mikor MCA elhunyt, Ed Ruckkal megfogadták, hogy Beastie koncert nem lesz többet soha, helyette írtak azonban egy remek könyvet, készítettek belőle aztán egy zseniális egyedi dokumentumfilmet, és fantasztikusan ápolják mind a mai napig barátjuk emlékét. Most a Beastie rajongók színpadon is láthatják azonban Mike D-t, aki továbbra is remek formában van, és bátran kísérletezik az új dalaiban. Most jön a zseniális triótól a Buddy Movin itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride 4. szülinapi adásában.
1: Ready? One. You will do this four times with the left, four with the right, then eight times with

0: Kattanj ránk! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BASE FM.hu.
1: Most lemegy bennem

90 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, egészen pontosan a negyedik születésnapi Bass Ride adást. Én DJ Venom vagyok. Jövő héten két klasszikus albumot is ünneplünk majd, egyet a keleti, egyet pedig a nyugati partról. Jön majd akkor a Lost Boys és a Delinquent Habits is. Mára még egy Nas tracket tartogatok nektek, kedvenc Queensbridge-i MC zsenénk, ugyanis nem csak a mikrofon mögött nagyon sikeres, hanem az üzleti életben is. Nemrég nyitott ugyanis egy étterem komplexumot, méghozzá ugyanabban a manhattani épületben, ahol élete első lemez szerződését is aláírta, ez volt az Illmatic-re vonatkozó papír. Hát ilyen szép karrier, út is kevés akad, jön is a mestertől a Made You Look itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

ők is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy még sokkal-sokkal jobban teljen. Előbb azonban egy igazi All-Star gárda érkezik, Metro Boomin, Future és Chris Brown együtt elhozzák a Superhero-t itt a 96.4 BSFM-en.

hogy idén tavasszal és nyáron rengeteg sztárt köszönhetünk Magyarországon. Nemrég itt járt Redman, itt járt Sean Paul, hamarosan érkezik Exhibit, nyáron pedig a Részremőr duó egyik vele, Svéli, és fellép majd, ő egészen pontosan Szegedre érkezik. A folytatásban jön Svéli és Slim Jimmy, azaz a Részremőr és a Black Beatles tőlük itt a 96.4 Bass FM-en.

fordult, hogy napi 6 dalt rögzített, a Machiavelli albummal kapcsolatban pedig közismert, hiszen még a lemez címébe is bekerült, hogy mindössze egy hét alatt felvették a teljes albumot. Most azonban az előtte lévő albumhoz kanyarodunk, jön az All Eyes On Me lemez címadó dala itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Abszolút érdemes velünk maradni. A következő órát például egy Grammy-díjas trackkel indítjuk, méghozzá egy friss Grammy-díjas trackkel, hiszen néhány hónappal ezelőtt kapta meg a Luther, Kendrick Lamar és SZA duettje ezt a csillogó gramofon alakú szobrot. Jönnek ők itt a Bass-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Coilerae még hozzá az ő Grandmaster Flash feldolgozásával, ami gyakorlatilag új szintre emelte a karrierjét, és együtt is vacsorázta Grandmaster Flash-sel a megjelenés előtt. Aztán jön majd egy olyan New Yorki legenda, aki feltette Yonkers város részét a térképre, ő nem más lesz, mint DMX, hallatjátok majd Floridát is, kezdeni pedig Lil Frakkal fogunk, ő rappel itt a 96.4 Base FM-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Bass FM.

söröknek mindig van valami lenyűgöző az ő karrierjükben. Például Skillóra, hogyha gondoltok, vagy éppen QQK-ra a rap világból is. Hát a folytatásban is egy olyan track jön, aminek az előadói igazából ezt az egy valódi sikert érték meg a karrierjük során. A dal címe Suga Suga, akik pedig hozzák Baby Bash és Frankie J-t a 96.4 Bass FM-en.

Az NWA-val indultunk, sőt egészen pontosan Eazy-E-vel, aztán utána a sor gyakorlatilag végtelen, az elmúlt 10 évben pedig az egyik legnagyobb sztár, persze Kendrick Lamar mellett, aki ebből a városrészből érkezett, nem más, mint YG, vele folytatjuk most itt a 96.4 Bass FM-en.

Budapesten gyakorlatilag zeneipari rekorder lett, hiszen senkinek sem sikerült előtte az, hogy az amerikai albumlistán két albummal is megszerezze az első helyet egy éven belül. Az első két DMX album viszont ilyen elképesztő módon teljesített, több mint 10 millió példány fogyott el a kettőből összesen. A folytatásban jön a Young Hersey mester, DMX itt a 96.4 Bass FM-en.

0: Kell.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a Biz FM mikrofonját Széles Izának, aki rögtön egy magyar tracket hoz el nektek. Érkezik Marics Petiéktől a Schwindler, mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot. Hello, szevasztok!
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Lady!

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Két vadóc rapper csajszit hozok nektek, Glorillát és Megan Thee Stallion-t. Tőlük jön a Wannabe slágerük.

0: 96.4
1: 96.4
0: Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

96.4 BSFM Prep Hip Hop R&B. Könnyed nyárias hangulatú dalt hozok nektek, a veszprémi hősöknek köszönhetően, jön is tőlük a Maradok Bent.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

R&B. Na gyerekek, indítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok, és most rá is térünk a zenére, nem mással, mint a jamaikai származású Shenseeával. De közben továbbra se feledjétek, hogy lehet minket online is hallgatni a bzfm.hu-n keresztül. Na hozom a már beígért dalt, indul Shenseeától.

0: ass into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass FM.
2: Hát úgy is észreveszi, ha nem szólok. 11. Hát kellett neki engedni, hogy nem lehet. Ez így nem mehet.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: fordított Pinocchio. Kicsi ez a város, nincs új lány, akit szeretni tudnál. Csajci egy pitbull, telefonon izgó rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám, de minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jó

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Elindítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek Metro Boomingot The Weeknd-del és 21 Savage-el karöltve.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet.

Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, megyünk is tovább, méghozzá nem mással, mint Pifuval, a Megasztár felfedezettjével, aki tegnap óriási bulit nyomott a Válvölgyi Fesztiválon. Pörög is tőle, a Változnak a helyek.

96.4 Bass FM Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek Tiderit, aki tudjátok, hogy most a Megasztárban zsűrizik, és hát nagyon tetszik neki ez az új feladatkör, és kíváncsian várom, hogy milyen lesz zsűriként. Egyébként felmerült az elmúlt napokban, hogy lehet, hogy újra összejött a régi exével, Kecskés Enikővel. Na hát majd ez hamarosan kiderül, hogy igaz vagy sem, addig is indult tőle a Szeretsz-e.

96.4 Beats FM. Hallgasd online is. beatsfm.hu. Rap, hip hop.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, elindul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig is itt voltatok velem, de továbbra is maradjatok, ugyanis hozom nektek most Doja Cat-et, tőle indul az Agora Hills.

Gyerekek, tovább megyünk Dessel és Young Fly-jal, akik belevágtak a turnézásba, pörög tőlük az Ó Mamma.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a bézafm.hu keresztül. Most pedig hozom nektek Vézsit, aki tegnap óriási bulit nyomott, méghozzá a Plási Jófogom. Erről még vannak fansztorik az Instáján, csekkoljátok le. Pörög tőle a jamai

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Gyerekek, már búcsúzom tőletek, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Köszönöm a figyelmet, továbbra is maradjatok velünk, ugyanis jön a kollégám DJ Revo és a Bass-Topuszas műsorának az ismétlése. Mindenkinek további szép estét kívánok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96-1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borítóképén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk The Jacketet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turné mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

uplifting and inspiring.

94.9 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Fred Again is Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már annyira különleges, mint Doechii Insanity című slágeréjé. A dala első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta nyitó dal. Azóta pedig már három újabb verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robbant be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetségét Skrillex és Fortet oldalán csordultig megtelt Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a tavalyi Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel persze azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként már Denzel Curryt és Hannah Montanát is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again és Skepta és a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 15. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A 13.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coil Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idére ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidabab Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: után szedik.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogyha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96-ig Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Lush Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami ország a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus start lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 6. helyről, ezzel megyünk tovább.

0: Rewind.
1: 94 Bass FM, Rappi Pap, R&B Revolution vagyok. Haladjuk is tovább az LT Bass Topuszas listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 30 évet, és megsemálunk 1996. május végéig, és megmutatom nektek, hogy melyik dal uralta ebben az időszakban a toplistákat. Ekkoron harmadik helyen Celine Dion Because You Love Me nevezetű hatalmas slágere állt. Második helyen Mariah Carey Always Be My Baby című slágere hasított, és első helyen Bontex & Harmony-ék Crossroads című hatalmas gigászi zenéje állt. Szóval az ohiói ötös hangzása semmihez sem hasonlított, amit korábban a hip-hopban hallottunk. Talán ezért is nyűgözte le későbbi mentorukat Eazy-E-t, aki még 10 éves korukban szerződtette őket 1993-ban. Még mielőtt megjelent volna az első igazi albumuk, Eazy elhunyt, a Bontex tagjai gyászukat pedig a Crossroads című dalban fogalmazták meg. A Straight Outta Compton című filmben szerepel is egy jelenet, ahol Eazy már a kórházi ágyán látható egy Bontax kazettával a kezében. Végül több mint 2 millió példány fogyott a singleből, több héten át vezette az amerikai slágerlistát, néhány éve pedig a XXL Hip Hop magazin szakértői a 90-es évek 5. legfontosabb rap számának választották, úgyhogy érkezik ez a gigászi dal, jön Bontax & Harmony és Crossroads című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

96. Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Chemic Sins, a Playbania és a Nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Guruljunk is tovább, nincs megállás, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Jack Harlow-val fogunk tovább menni, és First Class című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

Óra kísértek, az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

94 Bass FM Rap Hip Hop R&B. A következő dal elég mély gondolatokat szánt. Jön Jude Law, tőle is Ha meghalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. A folytatásban Dash Winnie Pooh című dala, után pedig Akonnal megyünk tovább. Tőle is az Akon's Beautiful Day, Akonnak a leggyönyörűbb, legszebb napjával. Hogy pontosan miért is? Nos, ez kiderül a dalból. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

vagy ilyen, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növesem a száz, csak én nem mondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni. BSFM.hu weboldalunk segítségével felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Dash és Youngfly Omama című slágere után, Humankind és Call Me Big Dogs című hatalmas slágere. Jönnek a nagy kutyák itt a kedvenc rádiótokban, a 96. BSFM-en.

964 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Curtis-szel megyünk tovább, tőle is az ikonikus dalával jön Toppon vagyok című slágere, itt a kedvenc rádiótokban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lil Frak után külföldi vizekre elvezünk, érkezik a gyönyörű Shenseea, ez pedig Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Base FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tíde néha elmegyek című slágere után külföldi vizekre vezünk. A folytatásban érkezik Doja Cat, akinek megadatott a lehetőség, hogy feldolgozzon egy Elvis Presley dalt. Hogy pontosan melyiket? Nos, kíváncsi vagyok, hogy kihalljátok-e. Egy biztos, Doja Cat Vegas című dala következik itt a kedvenc rádiótokban, itt a 96.4 Bass FM-en, nem véletlen.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromek, 94 Biz FM, Rap Hip Hop R&B, záró már a Revolution munkatára Post Malone Better Now című slágerével. Ezzel búcsúzom tőletek ma estére, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, sziasztok!

Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: Pop, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Yeah.

0: 96.4 Bass FM.
1: Mindenki fucked up. Mindenki fucked up. I gonna bang.